DJ

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ Radio.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: The person you've called is temporarily not available.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Web Radio Station.
2: Turn off the light, take a deep breath, and relax.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

Nem annyira fiatalok, ez itt a Balkan, itt benne pedig a Boriskász, halljátok, 10 óra elmúlt egy icili-picilivel, remélem ma is velem tartotok. Kellemes zenéket, hasznos és vagy érdekes információkkal érkezem, rögtön a nyitásképpen hozom a kis muzikát, La Danza Ibizával, itt áll ilyen jó szórakodás mindenkinek.

akkor humorkulacból, vízfohárból, mókapalacból. Nagyon szíves figyelmeteket a Boris Kasper Top órákra. Bemegy a nő a kisállat kereskedésbe, azt mondja, jó napot kívánok, szeretnék vásárolni 1000 darab csótányt. Mi van? Eladó megrökönyödik, azt mondja, ne, csótányokkal nem foglalkozunk, de miért akar maga csótányt venni, pláne ennyit? Hát ugye fölmondták az albérletemet, és a tulajdonos azt mondja, hozzam eredeti állapotába a lakást. Hát drága lehet egyébként, nem tudom, vette valaki csótányt életében? Politikus nem ér. Megonosz vagyok. Az éttermi vendégre rájön ugye a hasmenés, egy kurva kellemes dolog, ugye kirohan a mosdóba, de a WC foglalt, belülről pedig egy székrekedéssel küzdködő ember nyögései hallatszanak, így a vendégnek kell dörömbölni, kiáltozni, hogy engedjen be, mindjárt becsinálok. Azt mondja a másik oldalon, de jó magának. Hát igen, akkor érdemes megegyezni, nem? Friss házasok beszélgetnek, szeretsz, drágám? Ó, szeretlek, imádlak, mire gondolsz arra, mire te? Jó van, akkor hozzá nekem is egy üveggel. Nem állt azért ezt tisztázni egyébként, meg azt, hogy milyen üveggel, meg mit. Van egyébként a barátom, Ati, ő ilyen furcsán tudja kimutatni a szerelmességet. Múltkor hát ez nem úgy jó, hát jó múltkor volt akkori hercegnője mondta neki, Attila, én téged úgy szeretlek. Az meg azt válaszolta rá, köszönöm. Hát hölgyike nem erre a válaszra számított, mert nem ismert Attilát eléggé.

Végvezet a Drusztának is kellemes szép napot kívánunk, hogy itt van velünk természetesen az ételen és a neten keresztül Ari Bálin Balúr. Szóval az M5 fényező műhelyből írja, üzem ma is vigyázzatok magatokra, jó munkát mindenki.

gondolkodtak a szövegén, nem? Gondolkodás van, szó, Sonic Music, nénem. Aztán haladunk már is tovább. A folytatásban Matty Merke, Terry Beaver jön már is. A Sky előtt tesz, ahol egy J-jel, a rossz és semmi.

Igen, igen, Norbertónak is kérem, szép napot kívánok, szép úr is, köszönöm, majdnem lemaradtam, szép napot kívánok. Hello, hello, hello, köszönjük, hogy itt vagy, látod, nem maradtál le. Vibes a mag 0-70-45-95-95, és van egy mobiltelefon szám, amit a Boriszkát tudod hívni, a rendezvényekkel, énekkel kapcsolatban 0-32-19-48-07 rúpmisa. Szóval! Kicsit kell morogjak, és hát hogy is mondjam, kicsit magánéleti természetből tölt egyet, tehát kicsit engem érint személyesen. Nem akarok nevet mondani, ti nyilván, meg reklámot csinálni, meg egyébben dolognak. Gyerek egy iskolába, illetve egy online oktatást végzek, ugye, negyedik szakma. Adatrögzít különböző szoftverekkel kapcsolatos mindegy, ez az iskolának a célja majd van, amikor augusztusban lesz a vizsga. És online oktatás zajlik, a kedves hölgy ad feladatokat, és akkor ezeket meg kell tudni oldogatni. És most, hogy egyre jobban ismételem ezeket a dolgokat, Word, Excel használat, ilyeneket profi szinten kell tudni csinálni, meg tervezni, meg mit tudom én. És azt vettem észre, hogy egy csomó olyan feladat van, ami direkt ilyen szivatás. Tehát amíg elmondja, hogy a vizsgán mire van pont, meg ilyenek, most az alap dolog, hogy mit tudom, a helyesírásnak tökéletesnek kell lenni, tudni, hogy hova kell tenni a veszőt, pontos veszőt, hogy a név után szóközés új pontos vesző, hogyan kell tördelni, ilyenek, tehát ezek oké, ez alapvető működő. De vannak olyan dolgok, például a szövegben, hogy tetszés szerint hangsúlyozzál különböző, mondjuk most van egy szöveget, most teszem azt például leltározásról, van egy szöveg, hogy mit kell leltározni, hogy kell csinálni, csak az a feladat, hogy tetszőlegesen jelölj ki benne vastagon dolgot, ami számodra pontos. És akkor mondja a hölgyi, hogy hát ezért ezt úgy kell csinálni, ne legyen se túl sok, se túl kevés, mert hogyha túl kevés, akkor azt mondották, hogy nem értetted a feladatot, ha meg túl sok, akkor meg ugye elvesznek a részletek, és akkor nem kapsz rá pontot. Tehát olyan, mintha semmit se csináltál volna. Most én kérdem én. És a borgásomnak ez az egyik része, hogy nem lehetett volna megmondani, hogy tagoljat háromszor, vagy mit tudom én. Tehát, hogyha abban kezdik a mondatot, hogy tetszés szerint, akkor hogy lehet az, hogy nem kapok rá pontot? Ha nekem úgy tetszik, hogy kísérlelők semmit, az is tetszés szerint van. Szóval egy kicsit ilyen szerintem ez egy ilyen, hát nem tudom szebben mondani, szopatós feladat. A másik, ami kicsit a morgásomat kitette, hogy én értem én, hogy ezek is benne vannak a tantárgyban, de könyörgöm, tehát PPT-t létrehozni, PowerPointot. Tehát 10 éve csináltam utoljára ilyet, és már akkor sem volt túl jó. Most ez egy alap dolog egyébként, hogy kötelezővé kérik az Office, tehát nem lehet mással kiváltani se az OpenOffice-szal, se a Libre-vel, hanem hát fel kellett tudni telepíteni. Nem volt egyszerű a Word-ot, és hát egy csomó mindenben azért a Word nem annyira jó szerintem. Mondom így az OpenOffice-t, ahol például már van beintegrált AI-s lehetőség, és nagyon sokat segít egyébként a mesterséges intelligencia. Na mindegy, oké, ez a kérés, semmi baj, csak ezek a dolgok, hogy PowerPointot, és a legdurvább, hogy nekem Word-be kellett az egyik feladat szerint plakátot szerkeszteni. Tehát amit az AI-val megcsinálok egy perc alatt, vagy megcsinálom a saját plakát szerkesztőmbe 2 perc alatt, ez így a Word-be körülbelül 50 perc volt, és csúnya lett. Na mindegy, egy a lényeg, hogy egy picikét úgy érzem, hogy kicsit elavult dolgokat kérnek ahhoz képest, hogy amit ők ígérnek adnak. Én nagyon elgondolkodnék rajta minden ilyen online oktatós intézményeknél, aminek azért elég borsós árai vannak, hogy azért jó lenne egy picikét. Lenne az informatikában, ahol szinte napról napra frissül minden is változik, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsikét napra készebb tudást követelnének, és nem PowerPointot, mert a végén az lesz, hogy majd vissza fogunk térni a Windows 98-hoz, amit aztán végképp szerintem semennyien nem szeretnénk. És még egy dolog, hogy nem feltétlenül ördögtől való, aztán nem mindenképpen Windows platformokra építünk.

Meszmerk is terüvel van a folytatásban, ez pedig a Sky című felvétel Sonic után szabadon, itt pedig egy jó kis áldolgot esélkezik, folyton, folyvás folytatjuk a józanéket itt a Super DJ Rádióban, Black Box! Valamint a Ride on Time, Tommy Extended Remix-ét halljátok!

Hamisodatlan kellemes idő van, 23 szerdőszakot mérünk, picit napos, picit fellős, de hidegpont jellegű tültek is jelentkezhetnek, picit szeles, de tényleg kellemesen meleg az időjárás, maradhat a nyári ruha mindenki, kedden sok napsütés várható, délután megnövekedett kissé a fellőzet, esti nem valószínű, többfelé élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél, délután 26 szerdőszak körül alakul a hőmérséklet az országban, a távolabbi kilátások szerint mérsékelten maradnak a meleg napok velünk, szerintem ez nagyon-nagyon jó az óriási hőség után, szerdán például hát a friss reggelt követően délután a 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön élénk erős lesz a nyugati, majd északnyugatira forduló szél, 23 és 30 fokot mérhetünk. Pénteken élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Reggel ugye hűvös lesz akár 6 fokra, és biztosít a hőmérséket igazszála, vagy a hőmérője persze, de aztán 28 fok maximumra emelkedik. Úgyhogy nagy lesz a kontraszt. Orvos meteorológia. A hidegfront a fokozottan érzékenyek körében, illetve a fejfájás gőcsös panaszt jelentkezhet, csökkenhet a vérnyomás, illetve ingadozhat persze. A napos időszakok azért jó hatással lesznek a szervezetünknek, pláne a hőségmentes napok. Erősítsük azért az immunrendszerünket, és fogyasszunk sok-sok friss gyümölcsöt. Közlekedési meteorológia. Kérem szépen, kedden a jellemző nyugati északnyugati szél élénken északon helyenként erős lesz, de miatt jelentőség mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. Tartsunk meg a követési távolságot, és a pollenek is kellemesek most már ahhoz képest, ami volt. Csanánféle közepes, gombák közepes, a libatok hárs és útifűpásit pedig megtaláltak még a levegőben, ezek ellen azért érdemes felkészülni, védekezni. A Balatonon kérem szépen az észak-észak-nyugati szél szintén megélénkül, mérsékletre meleg ez az idő, 25 fok lesz, a vízhőmérséklet is érdekes, ugyanannyi fokos, mint a maximum hő, tehát igazából 25 Celsius fokos. Rúbésugárzás viszont nagyon erős, 16 óráig mindenféleképpen figyeljünk arra, hogy legyen rendesen kembe a bőrünk. Nem sokára közlekedési információ bővebben. És ez a hangfilm lefele fog vinni, szóval addig is musikálok.

Kérem szépen 10:36-os Fricsit szerint közlekedési információk az M1-es autópályán a Budapest felévezető oldalon Bicske és Erzsékalom között a 40-es és a 30-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos tolódás alakult ki a külső sávban, a M1-es autópályán Gödöllő térségében a Vásáros-Namény felévezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt ott most pályázár van, figyelj, a oldalon a munkavégzés mellett levő Babati pihenőhelyen keresztül halad, 2-3 km hosszan lassulás, szakaszos tolódás alakult ki. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 29-es és 26-os kilométer között növényzet gondolása miatt mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták, a munka terület mögött lassulás, szakaszos tolódás alakult ki. 6-os főút Pécs belterületén a Nagy Lajos Király útja és az Alsó Malom utca kereszteződésében egy személygépjármű és egy teherautó ütközött, a Hird felé vezető oldalon egy sávot zártak le. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart a felújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányba tolódásra számítsatok, napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő, ezt mindenképpen tervezzétek bele, ha arra járnátok. Még mindig mondanám a Duna alacsony vízállását, mert hogy több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult emiatt, 26-áig a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, a budapesti járatok viszont üzemelnek, a hidrológiai helyzet amúgy a nemzetközi turizmust is érinti, a szállodahajók továbbra sem érkeznek meg Budapestre. Tájékozódjatok a Mahart oldalán ezekkel kapcsolatban, mint ahogy a www.polisz.hu oldalán a határokkal és ezekkel kapcsolatos információkon kaptok új infókat. Mindenképpen érvényes a mondás, Boliszkára szépen és a kerekvilágra vigyázni, mert hazavárnak mindenkit oda is, ahova elindult, meg talán egy jó.

kérni szépen, Kossa mutogatás, kosmológia barátaim. Szabó Holló Benjamin nagyszerű találatára ajánlom figyelmeteket a vásártéri söröző Hajdunánáson, ajánlom szíves figyelmébe. Idekem a sör elfogyasztása mellett Lakatos Danika diszkográfiának is egy jelentős részét megismerhetem. Hát az nem feltétlenül előny, viszont barátságos vidéki éjjel minden betérő kezet nyújt. Én olvastam még ezzel egyébként, hogy betérőnek, hogy betérő, és betérő, tehát azt jelenti, hogy nem csak a pultos, a pincér, vagy aki éppen dolgozik ott, egy készfogás ütözött, hanem igen, bejönnek az emberek oda, és bizony kezet fognak az ismeretlennel is. És ez nagyon francia, fantasztikus dolog egyébként, ez régen mindig így volt, ugye kalapemelés, köszönés, stb. Idegennek is, ez mostanában kicsit kihat, és én ezt hiányzom, úgyhogy a kocsma találat mellé nem csak a igazi retro szerelmesek, itt biciklitárolóval, padokkal, egy szintes belépővel is tényleg egy igazi retro kocsma feelinggel várnak mindenkit, hanem talán ez az a kultúra, amit én nagyon keresek az ilyen rompocsmás történetben. Úgyhogy mindenkinek külön ezért is ajánlanám a vásártéri sörözőt, Hajdunálláson, és tudjátok, hogy fogyasszatok ma is felelősséggel.

erőseket akarunk, szólt a felvétel, míg a The Heroes, David Bowie van le. Aztán sarkirázunk egyet a Dynagel, és mindjárt mondok nektek Boris Kopot is, hiszen 11 óra lesz, egy picit, most van éppen 11 óra.

a horoszkóp július 24-én keddi napra hangolva kosokkal az elején, mint ugye mindig. Kedves kos, első ösztönöd az lehet, hogy gyorsan és határozottan lezárod a vitákat, ám most többet él, ha valóban meghallgatod a másik felet is. Vállalod a saját részedet, de ne vedd magadra más felelősségét, ugye? Na, bikák! Ne várd meg, amíg a bosszúságod egy jelentéktelen apróság miatt tör felszínre, inkább mondd el nyugodtan, mire lenne a szükséged. A kompromisszum nem azt jelenti ám, hogy neked kell mindent elviselni, olyan megoldást keres, amely hosszabb távon is kényelmes, valamint ugye fenntartató, ikrek, egy baráti, szerelmi, vagy éppen családi kapcsolatban most eljött az ideje, hogy kimondjátok, mi okozott csalódást vagy bizonytalanságot. Egy kreatív közös megoldás akkor születhet meg, ha nem azt akarjátok eldönteni, kinek van igaza, hanem azt lehetne mindkettőtöknek jobban. Mondjuk, hogy lehet mindenkinek jobb, szerintem ez a mondat így hangozna igazán jól, rákok! Kedden kiderülhet, hogy a látszólagos nyugalma, de nem ugyanaz, mint egy valódi harmónia környezeted, de a jelenlegi helyzetre és lehetséges megoldásokat tessék koncentrálni, meglepő módon közelebb hozhat a megoldáshoz, ha elismered, hogy te is miben hibáztál, orosztál. Lehet, hogy teljesen jogosak az érveid, mégsem jutsz előrébb, ha másik úgy érzi, nem hadsz teret az álláspontjának, de akad mindenáron megnyerni a vitát, sokkal értékesebb lehet egy rossz megoldás, akár ami megoldás, amiből lehet tanulni a hibákból. Ez érdekes szűz. Azt mondja, hogy könnyen lehet, hogy te már pontosan látod a logikus megoldást, a másik fél azonban érzelmi vagy személyes szempontokat is figyelembe vesz, a legjobb döntést most a tények és az emberi szükségletek egyensúlyából születhet. Mérlegek! Talán túl sokáig alkalmazkodtál, mert nem akartál feszültséget vagy csalódást okozni, most azonban már nem lenne őszinte tovább hallgatni. A valódi harmónia nem a konfliktus hiánya, hanem az, hogy amikor a nézeteltéréseket tiszteletre és kölcsönös felelősséggel el tudjátok rendezni, ugye, közösen. És Skorpiók! Azt mondja, hogy ne kezdeményez beszélgetést pusztán azért, hogy bizonyítsd a másik hibáját. A megbocsátás nem feltétlenül jelent felejtést, de felszabadítod egy olyan érzelmi teher alól, amely már túl sok energiát viszi el. Azt mondja, hogy hát milyen sok ilyen beszélgetés van, ami a hibakeresésről szól. Úgy, nyilasok! Te gyorsan haladnál, mások azonban több egyeztetést és biztosítékot szeretnének, ugyanakkor ne hagyd, hogy a végén végtelen vita teljesen megállítsa a folyamatot. A közös cél felidézése segített visszahozni ugye azt a fránya együttműködést. Bakvin Moriszka, szakmai helyzetbe kell összehangolnod a saját céljaid mások elvárásába. Hú, de jó. Egy vezető, munkatárs vagy ügyfél olyan kéréssel állhat elő, amely elsőre igazságtalannak vagy nehezen teljesíthetőnek tűnik, mielőtt elutasítanád, kérdezel a valódi szándékra és a háttérben húzódó problémára. Lehetséges, hogy a feltételek módosításával mindkét fél jól járhat, ne vállalj azonban többet pusztán azért, hogy elkerüld a konfliktust. Hát mondjuk igen. A tiszta határok és az egyértelmű felelősségi körök most hosszabb távon is megkönnyítik a munkádat. Hát igen, persze, hogyha fizetnek érte, mondjuk vízöntő. Ez önmagában, mármint hogy egy vita során rájössz, ugyanaz a helyzetet más nézőpontból látok, ez nem jelenti azt, hogy valamelyik kötök egyébként téved, a nyitottság nem egyenlő az eltelenséggel, ezért ezt érdemes szem előtt tartani. Végül, de ugye nem utolsó sorban a halak horoszkópja, azt írják, hogy hajlamos lehetsz a béke kedvéért többet engedni, mint amennyire később jó lenne, ám ezzel csak elhalasztanád a valódi rendezést. Konkrét példákkal és világos kérésekkel könnyen elérheted, hogy a másik is megértse a helyzetedet. Na, én azt tudom erre mondani, csak a jó fognak teljesülni, és a megértés mellett a jó zenéket is hozom nektek, és adagolom egészen 12 óráig, ez itt a Super DJ Rádió, benne pedig a Bakarit Boriszkával már is hozom nektek, el kell Spencer felvételét, Muronnál, ez már a 109.

Dreamhouse atyáról. Kis emlékkel a Sheldon Robert Weiss-szal, aztán pedig Pály Alex érkezik a BFJ, innen már is. Bangkok című felvétel. Egyébként Alex-szal azt lehet tudni, hogy ugyanannyira szereti macskákat, mint én hasonló macska fan. Neki nem Bangkok?

Na kérdezem, Anna néni, azt hiszem, hogy nagyon jó kondícióban lehet. Szőlősen is volt egy Anna néni, sajnos már nem élő, 108 évet élt, és hát 105 évesen még interjút adott, én emlékszem. A lényeg, hogy ez a néni is már a 100-on túl van, méghozzá 101 évesen minden reggel kávét főz a vendégeinek, ráadásul az 101 éves Anna néni, hát kéne szépen, ő nem Magyarországon él, hanem már tulajdonképpen Anna Poszti 101 évesen sem tölti pihenésen a napjait, minden reggel még sötétben fel kell, majd fát vág, ugyanis az általa vezetett bárban, 6000 ésű kályhában fűtenek, fel van figyelmet az általa vezetett bár. Szerinte a rendszeres fizikai munka segít neki abban, hogy erős és mozgékony lehet. A bár Central már 67 éve az élete része, hagyok időt. Anna néni akkor érzi magát jól, amikor dolga akad, ezért elképzelhetetlennek tartaná, hogy egész nap csak üljön, fél hétkor.

Akkor már a pult mögött áll és bizony készíti a kávét az első vendégeknek, a környéken mindenki ismeri, távoli országokból is érkeznek hozzá látogatók. Többek között Németország, Peru, Kínából jutottak már hozzá, hogy találkozzanak a 101 éves pultossal, sokan ugyan nem csak egy kávé miatt térnek be természetesen, beszélgetni szeretnek vele, meghallgatni a történeteit, vagy látni, hogyan is dolgozik, Anna mégse gondolja magát különlegesnek, szerinte csupán mindig tette a dolgát, a bár ajtaja szinte mindig nyitva áll, Anna azonban egyetlen alkalommal szívesen tartana a szünnapot, régóta szeretne ugyanis eljutni Torinóba, ahol még soha nem járt, és azt tervezi, hogy a lányával együtt fedezi fel a várost. Anna néni éppen egyébként távol a divatos életmód programoktól, egyszerűen a reggelire teját iszik mellé egy saját szelet, saját készítésű almás süteményt, evéde kevés spagettit főz, vajjal vagy olajjal, majd gyümölcsöt, egy kis sajtot fogyaszt, vacsorára gyakran babból vagy csicseri borsóból készült krémet eszik gyümölcsel, úgy véli, nem a különleges alapanyagok, hanem a mértékletesség és a jó minőség számít, korábban egyébként megivott egy pohár bor, de egy kis betegség után ezzel most már lemondott. Anna néni története Olaszországban is felfigyelemre mért, azt nem csodálom, Sergio Mattarella köztársasági elnök állami kitüntetéssel ismerte a munkáját, amit nagy megtiszteltetésként érnek. Szerinte a hosszú élet titka egyszerű. Fontos szeretni azt, amit csinálunk, mozgásban maradni és minden nap találni valami feladatot. Így van, Anna néni tanácsát érdemesen megfogadni, neki nagyon jó egészséget kívánok, sok-sok finom kávét főzünk még, nektek pedig hasonló vidámságot. De látom, Green úr is itt igyekszik nekem integetni, szavaz, szavaz, szavaz.

egy-két beszélt a tengerpartról kell, hogy mondjam, mert sokan járunk, ugye, vagy jártok nyaralni. Mire is érdemes odafigyelni, hogy a tengerpart nyaralást terveztek, vagy éppen oda indultok. Hát de, hogy onnan induljunk, hogy a tenger még a magabiztos úszók számára sem veszélytelen terep, ezért nagyon fontos, hogy mindig megfontoltan és kizárólagosan fülvésre alkalmas helyen úsztatok. A sodrása különböző áramlatok, örvények, valamint a szélkeltette hullámok könnyedén bajhoz vezethetnek. Kevesen gondolnak rá, hogy nagyon fontos, hogy a füldőruha színének megválasztásában például komolyabb tragédia is elkerülhető, hiszen látszik a bajba levő ember a vízből, úgyhogy gyerekek füldőruhájánál lényegképpen élénkebb, harsányabb árnyalatokat részesítsünk ugye előnyben. Figyelni kell az UV-sugárzásra, és hiába barnultunk már le itthon, új környezetben más légköri körülmények között máshogy reagál a bőrünk az erős napra. A meleg és a sós levegő gyors folyadékvesztést okoz, ezért folyamatosan ugye hidratáljuk is a szervezetünket. Aztán medúzacsípés. Medúzacsípés esetén amilyen gyorsan csak tudunk, jussunk ki a vízből, hogy ne érje további irritáció a bőrünket. A csípés súlyosabb tüneteket okoz, például erős fájdalmat, égést vagy duzzanatot, tessék orvoshoz fordulni bátran segítségért. Használjunk például a parton is gumiszandát, és abban menjünk a vízbe, mert hogyha sikerült egyébként kagylóba lépnünk, akkor is nehéz kiszedni, alaposan tessék megmosni a sebet meleg szaponos vízzel, és tessék lefertőtleníteni. Aztán ugye hát rájákkal is lehet találkozni, pláne a sekély vizekben, rálépve az állat farkán található tüskéjét, beledöpi jól az áldozat lábába, vagy a lábfejébe, és még ki is ereszti a mérget, az a gonosz. A mérget a hő semlegesíti, így a sérült végtagot forróvízben tartva fél másfél órán keresztül enyhíthető a fájdalom, viszont a bennmaradt tüskét ne teszed ki, orvosnak kell eltávolítani, és persze természetesen a sebet is merük ajánlatos kitisztítani. De mindenképpen figyeljetek, és persze azért jó nyaralást kívánunk, aki tengeren

Webeszemünk van mindig 0-70-45-95-99-95, és ott írni tudtok nekem, és persze van Boris Kesti, és ez pedig 0-32-19-48-07. Jó kis pikulnagoldásból a Fülhenzappál, már is a Dance a Kutúról.

akire szépen a Danielek és a Dánielek ünnepik a névnapjukat, nagyon boldogságos, kedves Danielek és kedves Danikák. A Daniele híve eredetű jelentése Isten a bírám, a Dániel szintén éve jelentése szintén Isten a bírám, nyilván a női megfelelője a Daniella a Dánielnek. Vannak érdekes másodlagos névnapot, Bogát Bogáta, Ellina, Helén, Julietta, Juliet, és természetesen van ilyen névnap is, hogy Danina meg Ilma, így is boldog névnapot, holnap majd a bűnbánok, majd nem bűnbánok, Magdolnák is érkeznek majd névnapjuk szerint, egy kis boldog névnapot, és persze a szülcsinapcsiban mondó, születésnapot sem szeretném kihagyni, nagyon boldog szülnapot kívánok mindenkinek.

Hát azon 7 éve született Erich Milner, Ernest Milner, Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, akit a Harang Szóla, Öreg Halász és a Tenger szerző egyben. Egyébként nem véletlenül mondtam mind a két nevet, mind a két nevet ismeretes, bár tény és valós Ernest Milner néven lett ő sikeres író. 75 éve született Robbie Williams, Oscar-díjas amerikai színész, sajnos, hogy már nincsen közöttünk, sajnos, hogy mindig kosztett depresszióban, között pedig nagyon nagy kedvenc színész, hogy jó reggelt, Vietnam, Mrs. Darkpire, hadd ne soroljam, sőt, nekem a Holdkötők társasága volt a kedvencem, Robbie Williams-et nagyon szeretem. 1984 éve harmadik Pál pápa újra szervezte az inkvizíciót, a legfelsőbb hitbíróságként, ez volt ugye a Sanctium Officium néven működő, kicsit terrorszervezet jellegű dolog. 152 éve született Albert Edelfeld, svéd film, festőművész, grafikus és illusztrátor is volt ő. 131 éve halt meg Barna Ferdinand nyelvész, műfordító, könyvtáros, a Kalevala fordítója. 128 éve született Sarah Elizabeth Carter, amerikai kantuzenész, a Carter Family zenekar, mély hangú énekes nője, aki egyébként 1920-as és 30-as években nagyon sikeresek voltak. 111 éve született Sándor Károly, karikaturista, grafikus, a Ludas Matyi Viszlap alapító tagja. 91 éve született Egressy Béni István, a Magyar Rádió főmunkatársa, bemondója, Kazinczy díjas, előadó művész is. 79 éve született Lukács Sándor, Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, színész, költő, érdemes és kiváló művészünk. 78 éve született egyébként még Stevens, angol rockzenész, aki folk, pop és iszlám zenét is játszik, egyébként a fantasztikus jó zenéket is sok slágert adott nekünk, úgyhogy őre is emlékszünk, természetesen neki jó egészséget kívánunk. Happy birthday, Miss Stevens és Mr. Stevens, szemben ez egy jobban szárpidózunk a folytatásban.

kérdezem, hogy élő műsorok tömkelege várva benneteket. 17 órától Kúkori bácsi, ahogy megszokott, a páratlan órába kezdi a sót. Kúkori bácsi után Gabót hallhatját a katapecen keresztül, és Zsóti Drusza zárja a sót 20 órától, vagy hát inkább a sort. Hallgassátok az urakat is.

Mindenek a mesterdala pedig az utolsóként szólító szóba dicsi legyen nálam most. Emlékszem, hogy holnap, amikor jelentkezik, de az biztos, hogy nem délelőtt, viszont attól függetlenül ajánlom mindenkinek, hallgassátok a Super DJ Rádiót. Kukori lesz a legkövetkezőbb. Ja Istenem, legkövetkezőbb, hogy ez milyen hülye szó, nincs is ilyen szó, szóval délután már őt hallhatjátok 17 órától. Addig is jó Super DJ Rádió hallgatást, köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió. Let's do it.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Oh,

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Nell Quinnan. He's a real jerky.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Sequence starts in 10 seconds.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: down.
1: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hír.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.
1: You're listening to Super DJ Radio!
0: Ott a helyed.
2: Bizony, bizony, ott a helyed. Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Először is szeretném megköszönni kedves kollégámnak, Boriszkának a délelőtti adását. Köszönjük szépen. Visszavárunk, kedves kolléga. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr, érezzétek jól magatokat, és ne felejtjétek el, péntektől Super DJ Rádió találkozó. Bizony, bizony, a késő jövők csak a híradó után, mint annó régen a mozikban. Hát aki tud és szeretne, az jöjjön. Várjuk szeretettel. Aki most szól, az Laura Bradigan és a Self Control, persze egy felújított változata. Kellemes szórakozást és jó fülelést mindenkinek ezen a ilyen füllettes, szelecskés napon. Minek nevezzem? Ó, minek nevezzem?

hát már itt vannak velem a csetesek, itt van velünk a kedves is a család. Csodás délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, örülünk neked, hogy újra itt vagy. Az is a család jelen, már várunk. Csodás szép délután kívánunk mindenkinek, hát nagyon szépen köszönjük, hát itt van velünk Kencsike. Halihó, szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Kencsike jelenléti pipa mára is. Figyelek, füllelek, vezetek, hát tessék az útra figyelni, és közben lehet fülelgetni, de szemed kedves az úton legyen. De közben mind mindig hallgatom a Super DJ rádiót. Gyönyörű szép délután kívánok neked is, minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, neked pedig jó adást kívánok, Puscsika Encsike. Itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsolca, hello, Kukori bácsi, szép napot! Itt van kedves Mazsi, szuper adást és sok fület kívánok neked, Kukori bácsi, kellemes zenehallgatást mindenkinek! Nyárnak, így van, nyárnak nevezzük! És hát itt van kedves Kozic Tándor, szia Kukori bácsi, jó adást, sok fület, üdv mindenkinek! Hát köszönöm, hogy megtisztelsz és itt vagy, legyen csodálatos napot! És hát itt van kedves Mijalovics József is, szia Gábor, újabb adag Koviubi elrakva, imádom. Hát én is most azt tettem a rántott májhoz, meg a petezselyemes krumplihoz. Kozic Tándor pedig üzeni puszi a csajoknak, hát persze.

Mazsi, puszi a Nánit is, és Encsikét is, hát köszönöm a nevükben. De hát azért az utat, tessék figyelni, csokolom, már aki vezet.

És megérkezett a Viberre Bagyesza Hegesztő is Csorvásról. Üdvözlet minden szuper hallgatónak, szia Kukori bácsi, jó műszorszórást neked, hát egy kicsit most pöszítek. Köszönöm, Bagyesz, jó fülelést kívánok.

Hát igen, valakinek már a vacsi meg volt, irány füvet írni. Hát igen, igen, igen, mindenki szárad jóformán, hát az eső nem akar igazából jönni, de hát majd csak lesz valahogy mindig így lesz, ahogy a nagyok és az idősek mondták vala. A természet helyrehozza magát, hát ameddig tudja. És nem sokára megyünk egy kis promó után, Mr. Rickkel tovább.

0: Hát igen, igen, és Encsikem már is válaszolt, áll egy parkolóban, milyen dorgálás lenne, pusszantás Mazsinak és Jamaikai Nándinak, cup, cup. Ezt ő üzente, lányok, fiúk.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.

Kedi csokorom, kedves Szabados Melinda, örülök, hogy itt vagy, kellemes fülelést, és remélem gyógyulgatsz rendesen. Örülök, hogy itt vagy, persze mindenkinek. Kellemes fülelést.

És már is megérkezett a Viberre, kedves házé! Szép délutánt kívánok minden hallgatónak, tiszteltem kokasok kokasának! Jó hallgatózást, utóirat, 3 nap és indul a mandula! Úgy van, bizony, bizony! Kellemes fülelést, házé!

És már is megérkezett kedves Robi barátom és kedves Hugicám Ildikó, aki hajas. Kellemes fülelést kívánok mindannyiatoknak, remélem már javulgattok, gyógyulgattok. Most jön az Úristen, mármint a Valmari Szikora Robi. Ki ez a lány?

Hát igen, igen, jamaikai nándinak nagyon hangos az alapjárat, ezért nem hallja a dalt. Hát igen, igen, mert megpróbál gazot nyírni. És nem sokára megyünk tovább a Modern Talking-gal. Hát emlékeket ébresztünk, ez a Super DJ Rádió.

Hát igen, igen, most, hogy ki ez a lány, erre jut a fejembe, mikor közelmúltban Görögországban voltunk, és akkor a eladó hölgy, mert hát úgy köszöntem, hogy Keri csókolom, és hát megszólalt Hungarian boy! Hungarian boy!

És már is evezünk hazai vizekre, DJ Szatmári következik, és táncol a nyár, hát elég rendesen, hol ilyen formában, hol olyan formában, de nyár van.

Hát mekkora mázista vagy te, Laci bácsi? Hát kiderült, hogy ma kedves Dominik fia főz. Mindjárt mondom, csak majdnem elfelejtettem. Sajtos tészta lesz Laci bácsiéknál a menü. Hát jó étvágyat kívánok majd hozzá. Remélem, hogy jó nyúlós lesz majd a sajt. Úgy az igazi, meg egy kicsit ropogós is.

tessék, kiderült, hogy Dominik majdnem olyan jól csinálja, mint az apja. Szeretném ezt tudni. Na jöjjön a négyes vágányra, Mr. Cowboy.

Most akkor gondoljunk bele, annak idején, mikor a kábolyok terelték a marhákat a prérin, meg mindenhol hetekig. Hát Jézus Máriám, milyen higiéniai követelményeknek feleltek vajon meg, szegények? Hát igen, igen.

reklám után pedig érkezik hozzánk egy Sirius dalnak a mostani feldolgozása. Hát elég jó, ott van a toppon.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

És akkor mondanám a Viber számunkat, mert nekünk olyan is van, ám kedves hallgatóim, 0670 45 95 995, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, és már is következik Kate Ryan.

És a Voyage, Voyage. Hát hétvégén utazunk. Aki nem, én az lemarad, és ne tudja meg, miről marad rá. Nem áruljuk el.

igen. Köszönöm a jó kívánságokat, kedves Mazsi. Igen, megpróbálok. Vén fejjel, hogy mikre tudnak rávenni. De hát majd meglátjuk, mondta. Ki mondta? Már nem tudom.

Hát mert nem vagyok tisztában, kedves Mazsi, de hát hangba úgyis meghalljátok majd, hogy ki van éppen adásban. Nem tudom, hogy lesz ez megprodukálva, de majd kiderül. Remélem nem lesz beborulva, és akkor nem fog kiderülni. Jaj. És nem sokára hazai vizekre vezünk, szóljon Vince Victoria. Hány ilyen váltam, hogy hozzám visszatérj?

kedves hallgatóim, és igen, házé megírt a tutit. Egy dolog azért csalogatóként elárulható, sok jó arccal és rengeteg móka és kacagás várható. Erre tutira számíthatunk a hétvégén a Tallinn, garantáltan ez így van, kedves hallgatóim. Buli lesz rendesen.

Már felkészültem a testőrökkel is, mert ugyanis kakaspörkölt levest akarnak, meg minden ilyen egyéb nyalánkságot. Szóval vigyázni kell a tepsi épségére.

Igen, igen, kedves Mihalovics József, buli lesz. Bizonyám, bizonyám, és örülök, hogy rengeteg kedves hallgatóval megismerkedhetem. Ez egy fantasztikus dolog. Köszönöm, hogy vagytok, kedves szuperek.

Igen, igen, ház, én már meg is írta nékünk, hogy lesz ott minden. Szotyi ropi, kóla, kakasos nyalóka, repülés, éles pancsi, és evésivás, mulatozás.

Hát azért persze házé beszólt. Én a kakasos nyalókát nem szeretem. Én felajánlom a rászorulóknak. Poém volt. Értem én a viccet. Nem szeretem. Még a tavaly előtt is se fogyott el. Jó van, házé, figyelek ám, vette az adást.

Seesaw! Hát igen, ezzel lehet vitatkozni, persze egészen más ízbomba, a kakasos nyalóka és a kocsek nyalóka. Hát az egyik az piros, a másik az ilyen barnás, fekete. Az egyik úgy néz ki, mintha kopasz lenne.

Hát a sziszát én is szeretem. Szeretek a sziszával játszani. És már is következik a La Cucumarecha. És már csak egy órát kell kibírnotok velem, és érkezik majd hozzátok kedves kollégám Gabó 19 órától, 20 órától pedig érkezik hozzátok Zsolti. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Kellemes fülelést mindenkinek!

0: hermanito.
1: Na, azt lássam a kezeket a magasba, kedves hallgatóink, hát buli van a Super DJ Rádióban.

És akkor egy egészen más stílus is, tudjátok, Kukori bácsi, Csüri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat ezerrel. Most hazai vizekre elvezünk, szóljon a Bagosi Brothers Company!

Fúj még a szél! És a párnográszt is közel működik.

Hát igen, szép lány, megigéz, most pedig jöjjön, legalábbis ezt hallottam több hölgytől, hogy ez a szingli hölgyek dala, ami most következik, hát Serena Flowers.

Igen, igen, házi, nagyon jártas vagy a zenei világban. Mármint a Super DJ rádió zenei világában.

kedves ismertelen Viberen. Hát én nem Doki vagyok, én Kukori bácsi, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 19 óráig, de igazad van, már csak 3 nap és kezdődik a Fergetek Party. Jakab szálláson várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel és nagy bulival. Köszönöm, hogy itt vagy, jó fülelést!

köszönöm szépen a rádió nevében is a szép szavakat, kedves Ádám! Neked még nagyon kellemes fülelést kívánok! Ablak kinyit, háttérzaj lekapcsol! És már is megyünk külföldi vizekre, szóljon a Stramboline! Hisz tudjátok, a Super DJ Rádió emléket ébreszt!

Lépés Ádám, a Nagyfaluból, Budapestről próbálok szórakoztatni benneteket. És te, merre valósi vagy, ha meg szabad tudni?

Na, megtudtuk, hogy Ádám Győrből jön, párja pedig Pótról érkezik majd a kapszállásra. Hát várunk benneteket szeretettel, és kívánok nagyon jó szórakozást majd.

Bunga, bunga! És nem sokára megyünk tovább Fernándóval és Tóth Tündével. Késő üzenet, megkésett levél.

0: Igen, igen, kedves Encsike, örülök, hogy hazaértél, kellemes pihenést kívánok, és továbbra is jó fülelést, és igen, Kukori bácsi tudja, és tudja, tudja. De már is hazajövünk, szóljon a firkén, és akkor ígyunk egy kis pálinkát, kedves hölgyeim és uraim. Csak mértékkel, egy jó feles gyomorgyógyító.
1: Felé baktattam épp a Mátra oldalára, amikor megláttam a csendőrt, éppen a pénzét számlálta. Előkaptam pisztolyom, majd ráfogtam a tőröm, mondom.
0: Ki lakik a Mátrában?

Igen, igen, kedves hallgatóim, most pedig kedves Nagy Gabriella, figyelj, mert Ádám küldött neked egy üzenetet. Nagyon szeretlek, és végre holnap találkozunk. És azt üzeni, szeretlek. Hát fogad Ádámtól ezt a dalt az Alphaville előadásában. A Forever Young.

bízom benne, kedves nagy Gabriela, tetszett ez a dal, amit Ádám küldött neked. Most pedig hazai vizekre elvezünk, szóljon Dr. Béres és Veréb Tomi. Hozzám tartozol.

igen, és most ismét külföldi vizekre vezünk el, a fantasztikus képzeletem van, elég őrült. Most pedig szóljon a Mami Blue.

És most a következő dal azért szól, mert én úgy akarom, meg nagyon szeretem. Piero következik itt a Super DJ Rádióban, kedves hallgatóim!

Kedves hallgatóim, már csak a búcsúdalom maradt hátra, csak nem akartam beleszólni ebbe a csodás dalba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kult, a falkum malasztúr, de nem menjetek sehova, fogadjátok Gabót nagy-nagy szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy kitesz magáért, ő itt lesz veletek 20 óráig, 20 órától pedig Zsolti érkezik hozzátok. Érdemes továbbra is a Super DJ rádiót hallgatni. Velem legközelebb csütörtökön 17 órától ismét találkozhatok. Várok mindenkit szeretettel csütörtökön, ugyanebben az időpontban. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok, legyen csodás az estétek, vigyázzatok a magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Sziasztok, és köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat. Daniel Figelgő, elmegyek. Sziasztok!

Szóval táncolát, lávalávalót. Köszönöm neki ezt a csodálatos két órát. Én egy kicsit a hagyományoktól eltérően olyan lazább hangvételű zenéket hoztam nektek a következő egy órára. Fogadjátok tehát szeretettel egy olyan összeállítást, ahol igazából, hogyha az előadókat nézem, nem biztos, hogy sok mindent elárul arról, hogy nagyon-nagyon sok magyar név kötődik hozzájuk, mint például az, ami most szól, ez a Crazy Bizza. Indítsuk is ezzel a Murder on the Dance Floor.

ahogy mondtam, elég sok hallgatók van már itt velünk. Többek között itt van is a István is és Encsike is. Sziasztok, szép jó estét nektek! És akinek pedig kedve van még írni ránk, az megteheti a 0670 459 595-ös Viber számunkra.

Christian Ain't Nobody után pedig pörgünk is tovább. Kicsit megemeljük a Funk Factort Bruno Mars zseniális sávjaival. És az egyik hallgatónk Ferenci Ádám szeretnék kérni csodálatos feleségének ezt a számot, pontosabban egy számot, én azért ezt választottam ki nektek.

90-es évek Eurodance korszaka több sebből is vérzik. De van egy producer, Effendi, aki hozzányúlt ez a nagyszerű nótához, a Be My Loverhez, és hát egy igazi disco house klasszikus született belőle.

És ne feledjétek, hogy ezen a hétvégén lesz a Super DJ Rádió találkozója. Ott várunk mindenkit sok szeretettel. Gyertek minél többen, nagy

amivel pedig robogunk tovább, az nem más, mint House of Prayers, Don't Look Any Further. Ezen út egyébként Dennis Edwards 84-es basszus lenetére íródott.

House of Prayers után pedig Babes on the Run, ami éppen most pörög, igazi ritmusos, dögös groove-ok. Kifejezetten a hölgyekre hangolva.

Famous ritmusok után pedig Aretha Franklin Yes Soul energiája találkozik egy Massive House lapdobbal. Ez a Black Blood, ami szintén magyar vonatkozású együttes, illetve előadó. Ez a Chain Chain Chain.

boot után. Itt vannak a Cheesecake Boys-ok. Ők kerik oda most. Igazi napfényes Funky House-ról van szó. Ez a Feels Fine.

És ha már Crazy Bizával kezdtünk, ami pörög, az szintén Crazy Biza. Pontosabban az Ain't No Sunshine. Egy igazi melankolikus nóta. Bill Withers előadása.

Ti még mindig a Super DJ Rádiót hallgatjátok, velem Gabóval a Millennium Groove-ot. Aki éppen úton van egyébként, annak balesetmentes közlekedést kívánok. Aki pedig otthon van, az pedig csavarja fel a hangjelőt.

Az előadó marad, és mit a House of Prayers van a korunk. A Sister Sledge diszkohimnusza után szabadon. Ez a Greatest Dancer ilyen.

ahogy az imént elítettem, sokan vagytok úton, épp bejelentkezett Móni is, akik épp Németországból Magyarország felé tartanak. Csak óvatosan a kilométerekkel és a sebességgel. Jó utat nektek!

És ha már az előző egy nagyszerű táncosról szólt, a Sister Sledge-től, pontosabban a House of Prayers-től, szorosan kötődik hozzá ez a francia elegancia. Egy laza nudiszkó ülük

És ha már megigéztük a nagy öregeket, a Sister Sledge után Aretha Franklin is bekeszön a 90-es évek gospeles klubhangzásával.

Ha már húg, remélem, jól éreztetek magatokat még egyszer. Elköszönnék tőletek, kedves hallgatók. Örülök, hogy ismét ennyien velem voltatok. Mike Newmannal, tehát a Galaxy-ba fejezem be ezt az órát, és átadom Zsoltinak a terepet, aki egy igazi power és elektronik remix.

Szevasz, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor keddenként én jövök hozzátok mindig, és hozom nektek a nagyszerű 90-es évek zenéit, és ebből is inkább az erősebb zenéket, ezért a műsorom címe ugye, hogy Power, és hát retro, mert hát 90-es, és remix, mert általában a feldolgozásokat hozom. Tehát nem én keverem a zenéket, én nem keverem a zenét, én jobban szeretem azt, amikor elejétől végéig meg tudjuk hallgatni a muzsikát, főleg, hogyha valami igazi csemege muzsika szól. Hát imádom, ugye? Én azt ezt a zenét, amit már most hallunk itt a dumám alatt is, már úgy sajnálom, hogy belebeszélek, hogy nagyon, úgyhogy vissza fogom tekerni az elejére, és meg fogjuk hallgatni. Hát Gabó barátunknak köszönjük az előző műsort, nagyon jó kis vidám adást hallottam, köszönöm szépen. Gyerekek, én azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre, mondom is a számot, 36 70-es 45 95 99 5 a vége, és hát ugye itt, hogyha esetleg írtok nekem, én itt legelőször itt veszem észre, és figyelem is, hogy mikor mit írtok, ugye, ha zenei kérésetek van, én azt is nagyon szívesen teljesítem, ha üzenetetek van, vagy hozzászólásotok a műsorhoz, vagy bármilyen téma, ugye én ott azonnal tudok reagálni. És hát Encsike már is írta, hogy szia kedves Zsolt, sziasztok, szuperek, itt vagyok, és hallgatózom, kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek, és neked pedig jó adást, puszcsika Encsike. Hát Encsike, köszönöm szépen, és hát én is kívánok neked nagyon-nagyon kellemes zenehallgatást. Aztán Isa István barátunk is itt van, mindig itt van egyébként, és Encsike is, ugye? És azt írja, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család jelen. Nagyon örül, hogy itt vagy, már vártunk, tudod, mi mindig várunk. Hát István, igen, igen, tudom, hogy mindig vártok, és azt is tudom, hogy zeneileg ti nagyon-nagyon igényesek vagytok, aminek én nagyon örülök. Aztán a Mazsi is itt van velünk, aki ugye már írta, hogy szép estét és jó adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, köszönöm szépen, neked is örülök, hogy mindig itt vagy, és ugye rólad is tudni kell, hogy te is azért zeneileg nagyon-nagyon ott vagy, igényes vagy a jó zenére, aminek én nagyon örülök, gyerekek, én úgy örülök, hogy itt a Super DJ Rádion nagyon igényes zenehallgatók vannak, és ugye azért van már zenei tudásotok is, ez nagyon-nagyon jó érzés. Aztán Denisza is írja, hogy szia, Vajkóc is itt van veled. Hát Denisza, nagyon örülök neked is, hogy velünk tartasz. Nos, gyerekek, hát ahogy mondtam is, ha van zenei kérésetek, írjátok meg bátran. Nos, én ezt a zenét tekerem vissza az elejére. Ez a zene egyébként, amit most hallunk, nem nagyon szeretek árulkodni a zenékről, persze nem eredeti verzió, hanem egy nagyon erős feldolgozás, és már ahogy megjelent, már akkor imádni való zene volt, most egy gyenge feldolgozásba fogom nektek játszani. 98-ból, egyébként 96-ban jelent meg ez a muzsika, és én egy 98-as verziót fogok játszani. Hát jó szórakozást kívánok mindenkinek!

És a gyerekek már is. Denisza azt írja nekem, hogy egy szuper Edda számot várunk, ugye, hát várják az Edda számot. Denisza lesz Edda, ígérem, de most válogatok, mert ugye, ha azt írod, hogy szuper, akkor igyekszem is arra, hogy tényleg nagyon-nagyon szuper legyen ez az Edda szám. Aztán Bandesz a heggesztő, ő is velünk tart, és hát figyeljetek, hogy mit írt nekünk Bandesz. Szia Zsolti, Csorvás jelen, vagy ez a heggesztő is itt van, üdvöm, és minden szuper hallgatónak, aki ilyen hűségesen hallgatja a legjobb rádiót, a legjobb műsorvezetőkkel és zenékkel. Hát Bandesz, ezt az elismerést köszönöm én, és ugye a kollégák nevében is köszönöm. És hát ugye Bandesz barátunk most végzett a munkával, hát most már azt mondom, Bandesz, hogy tessék pihenni, és figyelj, mert meglepi zenék mindig jönnek.

8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: Nos hát gyerekek, Denisa azt írta, hogy egy szuper, nagyon szuper Edda számot kér. Hát Denisa, én válogattam, mert hát az az igazság, hogy Eddától vannak igazán csemege muzsikáim, és komolyabb felvételeim is vannak, mint mondjuk egy sima album verzió. Hát én most meglepi zenét fogok játszani az Eddától, direkt nem árulom el, hogy mit fogtok hallani, de Denisa kérésére fog szólni egy hatalmas muzsika, egy olyan muzsika, amire azt kell, hogy mondanom, hogy egy örökös muzsika az Eddától.
1: Drága véreim, tudjátok, az életünkben az egyik legfontosabb hely, ahová leszülhetünk, ahová letett az Isten. Ti tudjátok, hogy ez így van, drága véreim. És ezt a helyet az embernek időnként el is kell hagynia, ha el kell indulni valamerre. Szívedben őrizd, soha ne felejtsd el. Steve.

Gyerekek, hogy mit is hallottunk ugye az Exotica című dalt, na de hogy micsoda téma ez a zene, ugye a 80-as években jelent meg, és aztán a 90-es években feldolgozták, és utána még napjainkban is Purple Disco Machine szintén feldolgozta, és hát én ezt szerettem volna megmutatni. Hát kíváncsi vagyok, hogy kik azok, akik mondjuk az eredetit felismerték. Én elmondom nektek, a Laser Dance hozta egyébként ezt a zenét a 80-as években, és milyen érdekes, hogy a 80-as évektől egész idáig mondjuk egy zeneszám el tud minket kísérni, na de nagyon-nagyon sok ilyen van.

0: És a gyerekek közben a jó zenére, ugye, megjelent Putyár Lajos, aki azt írja nekem, hogy szuper szép estét kívánok, egy cseppet megkéstem, hadd szóljon. Hát igen, én is azt mondom, hogy hadd szóljon. És hát ugye Házé is velünk van, aki azt írja, szia Zsolti, ma is pörgősen indítottad a zenét, toljuk meg rendesen. Az estét hagy szóljanak a jobbnál jobb zenék, mint hogy szállnak az égen a villás farkú fecskék. Hát Zoli, az az igazság, hogy nem csak pörgős zenét hoztam, hanem hoztam én olyan zenét is, amit szerintem még ebben a verzióban nem hallottál. És nem is az, hogy nem hallottad, hanem nagyon-nagyon régi muzsika, természetesen 90-es évek, és mégis a zenei stílusból egy kicsit ki fogunk ugrani. Meglepi lesz a következő zeném. És hát Gyula barátom is itt van, aki már is köszönt nekem. Hát szia Gyula, nagyon szép estét, és jó zenehallgatást kívánok neked. Na figyeljünk csak, hogy a Super DJ Rádión még azért ilyen zenék is szólnak.
1: Make sure you understand your man straight up, right up to the max. Alright. Shabba. Watch this song, lover. Lover man for a man them. Kilo. Ready to dead. Kilo.
2: Shabba.
1: Ready to dead.

Mr. Loverman, hát gyerekek, közben István Kovalik azt írja nekem, hogy hello Vajkóc, még mindig veled. Hát István, ha már velünk tartotok, akkor mindjárt küldök is nektek egy nagyszerű muzsikát. Tessék csak hallgatózni.

0: Hát gyerekek, tudjátok, szokott nálam olyan lenni, hogy egy fél óra tiszta zenét játszom. Na most a következőkben ez jön. 20 óra 51 perc van, és hát nézzétek az időt egy fél órára. Én azt mondom, hogy jöjjenek olyan zenék, amikor egyszerűen csak csendben vagyunk, és élvezzük a nagyszerű zenéket. És hát én úgy is igyekeztem, hogy olyan zenék szóljanak ebben a fél órában, amit érdemes meghallgatni. Hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek ehhez a fél órához. Szuper muzsikák jönnek, gyerekek!
1: The Exterminator has returned.

Hát gyerekek, ennyi volt ez a fél óra tiszta zene, és hát ugye érdemes volt meghallgatni, mert csak is a sláger zenék szóltak is azért. Ezek is olyan muzsikák, amik sokkal többet adnak, hogyha elejétől végéig duma nélkül meghallgatjuk őket. Ugye van mondani valójuknak ezeknek a zenéknek, még akkor is, ugye, hogyha nem magyar nyelven hallgatjuk a zenéket. Nos, a következőkben már is itt van nektek a Temptation című dal.

is a gyerekek. Közben Rómi György is jelen van, ő már ugye egyszer írta, hogy hajrá, hajrá, szarvas jelen, és hát ugye örül, hogy hallja hangom. Hát néha-néha ugye beszélek is, György, figyeljünk a következőkben megint nagy a muzsika, de én inkább nem a hangommal szeretnék mondjuk nagyot mutatni, hanem inkább a zenékkel. W az együttes is a Party Time Lover című dal szól, és gondolom, hogy ez is ez a muzsika, amire sokan bulisztunk, vagyis sokat bulisztunk. Sokat bulisztunk.

0: Nos hát gyerekek, közben ugye én a General Bass együttesről azért már mutattam nektek egy jó pár zenét, de vannak olyan zenék is, amik a bulikban és a rádiókban valamikor a 90-es években hát nem nagyon szerepeltek, de nekem úgy megtetszettek, és én hallgattam ezeket a zenéket, tehát a következőkben mutatok egy ilyen General Bass muzsikát. Bid, do you wanna dance? Ez a zene címe. Hát nem tudom, hogy ki az, aki hallgatta ezt a muzsikát. Én azért úgy voltam valamikor, hogy ahogy megjelentek az albumok, hát én végighallgattam mindent, nem egyszer, többször is, hogy hát, ha megtetszik valami, vagy hát, ha hallok valamit a zenében, ami nekem mondjuk értékes, na ez a zene olyan, ami nekem megtetszett.
1: I am a robot. I am an android. I am a robot.

Hát, hölgyek és urak, tudjátok, hogy ez a Tetratonic együttes volt. Na, de azt tudjátok-e, hogy mi az, hogy cover, tehát egy zene cover változatban van. Ha nem tudjátok, most én mutatok nektek egy ilyen cover témát, és azt is elmondom, hogy a zene címe Love Spy. Ezt a covert a 90-es években adták ki, de a zene maga ugye a 80-as évekből származik, és egészen 86-ból. Aki hozta nekünk ezt a zenét, Mike Moran, aki ugye, hát nem tudom, hogy ő írta-e, vagy teljes mértékben tőle származik-e, de ő volt az, aki eljátszotta ezt a muzsikát, énekelte, és hát ugye szintiszte, de hogy ő volt-e a zeneíró, azt nem tudom egész pontosan, de megmerném kísérletezni, hogy igen, ez a zene teljes mértékben Mike Moran szerzemény. Hát nézzük meg, hogy cover verzióban milyen is ez.

rossz ez a cover, én azt mondom, de azért az eredeti, az mekkora ugye gyerekek, amit Mike Morantől hallgatunk, az nagyon-nagyon durva. Nos, a következőkben még azért van annyi időm szerintem, hogy három zenét megmutassak nektek, tehát a következőkben egy kicsi stílust váltok, de nem kell megijedni, mert maradok a 90-es években, és megint meglepi zene jön, de ugye a stílus az változni fog, és utána még mindig változni fog a stílus, tehát a 90-es években is tudunk ugrálni egyik stílusból a másikba. Cinderella cut it up.

Hát, hölgyek és urak, nagyon szép estét kívánok továbbra is mindenkinek. Azok, akik holnap ugye dolgoznak, azoknak holnapra kevés munkát kívánok. Akik viszont éjszakáznak, azoknak azt kívánom, hogy nagyon-nagyon gyorsan menjen el az idő, és reggel menjetek haza pihenni. És hát ugye figyeljetek oda magatokra, legyen mindig balesetmentes a műszak, és hát hallgassátok a Super DJ Rádiót. Köszönöm, hogy velem tartottatok, meghallgattátok a műsort, és hát kellemes éjszakát nektek!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Heaven.

0: back to the old school.
1: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's ring to Super DJ Radio! Ott a helyed. Enjoy this trip.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.